0: dates quan la cosa es calmi. I, en fi, tinc feina que
1: ja és molt.
0: Que ja és molt.
1: És molt.
0: És molt.